0: segíten.
1: Köszönöm,
0: szóval gyövett. Nevezetség 10, nagy szélmaján, dispatching medic, volt már ez meg jön.
1: Fine copy, 7-43.